0: kinek szünet támogva, hogy bármikor máta szerintetként fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, bárkom lászínének, úza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nem ak informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.